Itt a TRT, Türkiye hangyaradió. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A török rádió minden nap a köridő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műhódon keresztül magyar nyelvoldásuk árosz.

Kérdés hallgatóink, ma 2026 május 22-e péntek a TRT magyar mai hírösszefoglalója következik. Recep Tayyip Erdoğan közösségi elnök kijelentette, Türkiye továbbra is megvédi az emberiséget a népirtó hálózatoktól. Türkiye továbbra is megvédi az emberiség közös értékeit a Gázában és Libanonban civileket megölő népirtó hálózatokkal szemben, közölte Recep Tayyip Erdoğan közösségi elnök. Erdoğan közösségi elnök elmondta, hogy bár a jövőről pessimista forgatókönyveket írnak, Ankara azon dolgozik, hogy Türkiyét minden területen kulcsfontosságú szereplővé tegye, különösen a térségi béke támogatására irányuló erőfeszítésekben. Türkiyeként továbbra is a békeért és stabilitásért fogunk járni azokkal szemben, akik háborúba és káoszba fektetnek be, tette hozzá a török államfő. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere óvatos optimizmusának adott hangot az Irán elleni amerikai háború befejezése felé tett előre lépésekkel kapcsolatban. Miközben Pakisztán arra készül, hogy a Simunir hadseregének főparancsnokát Teheránba küldje tárgyalásokra. A tervezett látogatásra azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy a tárgyalásokon lehetséges a megállapodás megkötése és a katonai csapásokhoz való visszatérés. Rubio azt mondta, hogy néhány jó jel látszik, bár nem fejezte ki teljes bizalmát a folyamattal kapcsolatban. Az Iszlámabád közvetítésével április 8-án létrejött szünet után ideiglenesen megszűnt a konfliktus, de a diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően mindeddig nem született egyetlen tartós eredmény.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: O gaysa yibi ketenen çömek bir zotya figelmez sata tojo tüsünet olu delirt eredmiye gelen yerenin çeyre ali taş o polesin enklavi ba. Nikolay Maledevo az en svisun şaygi tenerçen. Elmut oldu területen tovabrey szíles körüpü szítás felvándorlás és sürgős humanitárű szükségletek tapasztalatok. Elmut oldu a fegyverek leszerelésére vonatkozó keretrendszer és a 2083 számú határozatról szóló jelentés most a tanács előtt van. Miközben a fegyverek nagy részt elhallgattak, és minden tuszt visszaadtak a segélyhez jutás, 400 ezerről 2 millióra nőtt, mondta. A török bíróság érvénytelenítette a CHP kongresszusát, a Kılıçdaroğlu vezetés visszatért a párt élére. Egy ankarai regionális fellebbvételi bíróság úgy határozott, hogy a volt közösségi néppárt vezetője Kemal Kılıçdaroğlu és vezetése ideiglenesen visszavegye az irányítást a párt felett, miután érvénytelenítették a fő ellenzéki párt 2023. novemberében tartott 38. rendes kongresszusát. Az ankarai regionális bíróság 36. polgári kamarája megállapította, hogy a 2023. november 4-én megtartott kongresszus, amelyen özgürözze elnökké választották, abszolút semmiség miatt érvénytelen ég. Kongresszust visszamenőlegesen a megtartásának napjától érvénytelenítette. A nemzetközi civil szervezetek szerint a humanitárius helyzet Gázában továbbra is katasztrofális. Három nemzetközi civil szervezet képviselője szerint Izrael továbbra is korlátozza a segélyek bejutását Gázába, miközben a gyerekek még mindig súlyos aludtápláltsággal jelennek meg a klinikákon. Több mint hat hónappal azután, hogy az ENSZ javalt a gázai béketervet, a humanitárius helyzet ott továbbra is katasztrofális, mondták csütörtökön három nemzetközi civil szervezet képviselői, akik Izraelt kötelezettségei tiszteletben tartására szólították fel.
2: Vajon tudja-e, hogy naponta hány gram rostot fogyaszt? Ha nem, akkor előfordulhat, hogy észrevétlenül veszélyezteti az egészségét. Azonban miért is olyan fontos a rostban gazdag táplálkozás? Nos, tartsanak velünk és fedezzük fel együtt! Ma az egészséges életmód egyik legfontosabb alappilléréről lesz szó. A rostban gazdag táplálkozásról. Sokan nem tudják naponta mennyi rostot fogyasztanak, pedig ezzel akaratlanul is számos egészségügyi probléma kialakulását megalapozhatják. A szívbetegségektől, valamint az elhízástól kezdve az emésztési zavarokon át egészen a rákig. Pedig az alma héjában, az abban, valamint a zöldségekben és gyümölcsökben rejlő rostok nem csak a beleg, hanem szinte az egész szervezet számára létfontosságúak. Az utóbbi évek tudományos kutatásai rámutattak arra, hogy a rostban gazdag étrend az egészséges mikrobiom egyik kulcsa. De vajon mennyi rostos ételt kellene fogyasztanunk? Mely élelmiszerek tartalmaznak rostot? Docent dr. Elván Yılmaz Aküz, az Isztambuli Egészségtudományi Egyetem Közösségi Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője, ezekre a kérdésekre adott választ a TRT Habernek. Miért olyan fontos a rost? Mert a rostban gazdag ételek fogyasztásának egészségre gyakorolt pozitív hatásai régóta ismertek. Aküz ezt az alábbi szavakkal támasztotta alá. Az élelmi rost, más néven a táplálkozási rost az élelmiszerekben található meg, különösen a növényi eredetű ételekben, valamint vízben oldódó, illetve nem oldódó formái léteznek. Az, hogy oldódnak-e a vízben vagy sem, Eltérő egészségügyi hatásokat eredményez. Mindkét forma nagyon értékes számunkra. A Kiss szerint a vízben oldódó rostok gélszerű anyagot képeznek, amelynek számos egészségügyi előnye van. Segítenek fokozni a teltségérzetet a gyomorban. Csökkentik a vércukorszintet, valamint hozzájárulnak a koleszterin kiürüléséhez a szervezetből. A vízben nem oldódó rostok pedig, mivel nem oldódnak fel, és az emésztőenzimek sem bontják le őket, felgyorsítják a bélmozgást és növelik a béltartalom térfogatát. Így segítenek megelőzni a székrekedést. Röviden összefoglalva tehát, a rostok mindkét típusa támogatja az immunrendszert és segít megvédeni a szervezetet a különféle betegségektől. A Kiss ezt egy példával is szemléltette nekünk. Mivel a vízben oldódó rostok megemésztődnek és fermentálódnak a szervezetben, hozzájárulnak a probiotikus baktériumok életben maradásához, valamint szaporodásához a belegben. Minél gazdagabb a mikrobiotánk, vagyis a bélflóránk, annál jobb lesz az egészségi állapotunk. Ezen kívül a nem oldódó rostok különösen fontosak a bélrendszer egészsége szempontjából, főként a vastagbélrák megelőzésében. A vízben oldódó és nem oldódó rostok valójában együtt találhatók meg az élelmiszerekben. Ezért nem mindig helyes egy adott ételről azt mondani, hogy vízben oldódó rostot tartalmaz. A Kiss erre az alábbi példát adta. Az alma belseje vízben oldódó rostot tartalmaz, míg a héja nem oldódó rostot. Ezért amikor egy egész almát eszünk meg, mindkét rosttípust egyszerre visszük be a szervezetünkbe. Mennyi rostot kellene naponta fogyasztanunk? Az egészséghez szükséges napi rostbevitel életkor és nem szerint változik. A Kiss erről fontos információkat osztott meg. Felnőttek esetében a nőknek átlagosan napi 25 g, a férfiaknak pedig 38 g rostbevitele a szükséges mérték. Gyermekeknél 2 éves kor után az életkorukhoz hozzáadva napi plusz 5 g rost fogyasztását javasoljuk az egészségük megőrzése érdekében. Minden növényi eredetű élelmiszer rostforrásnak számít. Az olajos magvak rosttartalma is kifejezetten magas. A Kiss egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Ha nem fogyasztunk elegendő rostot, az azt jelenti, hogy kevés növényi eredetű ételt eszünk. Ez pedig arra utal, hogy túl sok állati eredetű élelmiszert fogyasztunk. Ennek következményeként negatív hatások jelenhetnek meg. Például szív- és érrendszeri betegségek, magas koleszterin szint vagy vércukorszint ingadozás. Emellett bizonyos daganatos betegségek, például a gyomor és bélrák kialakulásának kockázata is megnő. Amennyiben nem rostban gazdagon táplálkozunk, akkor nem követjük a mediterrán típusú étrendet sem. Ahogy mindig hangsúlyozzuk, az egészség szempontjából a mediterrán étrend rendkívül fontos. A Kiss mellett arra is emlékeztetett, hogy a bélrendszer gyakran második agynak is nevezik. Hozzátette, minél egészségesebben tartja valaki a belejét, annál egészségesebb lesz általánosságban is. Automatikusan csökken a daganatok,

és szívérendszeri betegségek kialakulásának kockázata, valamint az elhízás, illetve a súlygyarapodás problémája is. Tehát, ha egészségesen szeretnénk táplálkozni és élni, nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a kulcsa a rostban gazdag étrend.

0: többség e gasztalon mottót visele. Ezen a rendkívüli héten a török konyha évszázados kulturális örökségét ismét bemutatják az egész világnak. Hogy készen állnak, indul az ízek utazása, amelynek illata a fülüktől egészen a szívükig ér majd. Tartsanak velünk!
1: Majd csak hozzávalóból készült incsiklandó és laktató török gyors étel, a kumpir lesz a terítéken. Ha most hallják először a kumpir szót, akkor jó helyen járnak, mert ahogy megszokhatták, a Türkiye utcai ízeiben az ország finomabbnál finomabb utcai ételeit mutatjuk be. A mai menünk a kumpir. Maga a kumpir szó Anatólia egyes nyelvjárásaiban krumplit jelent. Azonban egyúttal a sütőben vagy a parázson sőt ízlés szerint ízesített, népszerű utcai ételt is jelöli. Mielőtt rátérnénk a mai ételünkre, nézzük meg, honnan is ered a török patátesz, azaz a burgonya és a kumpir szó. A törökök a krumplival egészen későn ismerkedtek meg, annak ellenére, hogy a 16. században a Dél-Amerikában felfedezett zöldség Európában gyorsan elterjedt. Az oszmán konyhában először az 1850-es években jelent meg, azonban Anatóliában még később a 20. század elején kezdték el fogyasztani. Napjainkban a burgonya a török konyha fontos részét képezi. Szinte minden konyhában a kenyér után a legtöbbet használt étel a krumpli. Hogyha egy pillantást vetünk a török patátesz szóra, akkor észrevehetjük, hogy az a potato szóra hasonlít. Ennek egy igazán érdekes oka van. A spanyolok a krumpli fogyasztását először az Inka birodalomban látták, ahol a krumplira, a papa, még az édes burgonyára batata szavakat használták. A spanyol nyelvben azonban ez a két szó patata formában egyesült, a törökök körében patateszként terjedt el. Ahogy látjuk, a szavak éppen olyanok, mint az ételek. A múlt civilizációnak nyomait hordozzák magukban. A kumpirnak azonban teljesen más története van, amely szintén megír egy kis kitérőt. A Balkánon beszélt nyelvek többségében a burgonya a kumpir szó egyik alakjában található meg. Például a macedón nyelvben kompír, míg szerbül, bosnyákul és szlovénul krompír, horvátor pedig krumpír. A magyar nyelvben azonban egy érdekes jelenség figyelhető meg. A krumpli szó mellett a burgonya szavunk egy teljesen egyedüli találmány. Először Baranya mennyében jelent meg, és csak később került be a hivatalos szókincsbe. Azonban az eredetével kapcsolatban több feltevés is van. Az egyik alapján az olasz burgundi tájegységre vezethető vissza. Végül pedig a burgonya kivételével a fentebb említett szavak a kulturális érintkezések eredményeként bekerültek a török nyelvbe is. Ez egy teljesen normális jelenség, hiszen ezek az országok földrajzilag közel helyezkednek el Türkiéhez, valamint egykoron az oszmán birodalom részét képezték. Azonban, ha azt mondanám, hogy ezek a variánsok valójában a német nyelvre vezethetők vissza, elhinnék nekem? Igen, tudom. Biztosan hallották már, hogy a krumpli németül Kartoffel. Azonban Dél-Németországban a Grundbirne kifejezés volt használatban, ami annyit tesz, földi körte. Viszont a bajor és az osztrák nyelvjárásokban ennek eltorzult formái találhatók meg. Krumpel, Krumbir vagy a Grombir. Így már nem is tűnik olyan hihetetlennek, igaz? Ezek a változások valószínűleg a 17. század végén lezajlott névfontolás során kerülhettek be a balkáni népek szókincsébe, ahol a krumpir vagy a krumpir formákban kezdték el használni. A Balkánon élő törökök pedig ezt a kifejezést átvették, és a török nyelvhez igazítva magukkal vitték Anatóliába. Hogyan is vált a kumpir utcai étellé? A kumpir, mint gyors étel, az 1990-es években Ankarában tűnt fel a török konyhában. Abban az időszakban a sütőben sült krumplit vajjal és csajtal tálalva Európa szerte nagy szeretettel fogyasztották. Korábban azonban ezek mellett kolbásszal és francia salátával töltötték meg. Habár az igazi változás Isztambulban történt, amikor az árusok megismerkedtek a kumpirral. Különféle előételekkel koronázták meg. Ezzel pedig elnyelte a mai formáját. Most azt kérem önöktől, hogy képzeljenek el egy krumplit, egy hatalmas krumplit, amit frissen vettek ki a sütőből. A külseje finoman ropog, középen ketté vágták. A belső részét pedig sóval, vajjal és sajttal pürévé keverték. Majd ezt követően a további hozzávalók sokassága közül kell választanunk. Kolbász, kovászos uborka, kukorica,

Brazil saláta, zöldséges bulgur saláta, fekete és zöld olívabogyó, paradicsompüré, különféle joghurtos krémek, és természetesen a ketchup és a majonéz is népszerű lehetőségek. Önök hogyan szeretnék elfogyasztani a kumpirt? Türkiye utcai ízei.